Hogyén ezt a barna kislányt szeretem, itt csak a cigánya egyedül, aki nékem hegedül, csak az tudja egyedül. Ajajajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én ezt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak az tudja egyedül. Hogy 100 forintnak 50 a fele, hogy egye meg a fészkes fekete fele, mert az ember nincsen fába, ki kell úgy a hálfába.